0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban
2: minden hétvége
1: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok. Mert ez a hétvége fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárol jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Blom van Wijn. Daar Leida, het zwaar van Steinde. Dag Leida. Wij zetten door Leida. Eén keer piraat, altijd piraat. Nee, maar ja, het mag niet, hè. Wie weet het, die risico, ja, die loop je. De wet is de wet. En dat mag je gewoon horen. Doe maar. Doe maar. Leida, oei.